0: 3.
1: Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break.